odlaziš, ne vrijeme, uvijek naslutiš. Dodir tvoj oštar trn

vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Austhotelm Szirodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Harmadik hónapja emelkednek az élelmiszerárak a világpiacon. Az ENSZ élelmiszerügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint szeptemberben 1,5%-kal nőtt az élelmiszerár index. A legnagyobb drágulás a gabonaféléknél volt, áruk egy hónap alatt több mint 5%-kal emelkedett. A búza 6,3%-kal drágult, ami 2023. augusztusa óta a legmagasabb szint. A kukorica ára 5,6%-kal nőtt. Emelkedett a cukor és a növényi olajok ára is, miközben a hús 1,1%-kal olcsóbb lett. Az index egy év alatt 5,8%-kal emelkedett, ugyanakkor még mindig 15%-kal elmarad a 2022. márciusában felállított rekordtól. Csalók állnak az állami befektetési projekt mögött, nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a Szerbiai Pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Színes a Máli ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át elektronikus villanyszámlára. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt is kaphatnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A szerbiai villanygazdaság ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Ha valaki elektronikus számlát fizet, 20-áig rendezi tartozását, emellett maga jelenti be a villanyóra állását, összesen 7% kedvezményt kap. Az elmúlt héten 746 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérülttel. Mától vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági akció zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A rendőrség emlékeztet, vezetés közben a telefon használata akár 4-szeresére, bizonyos esetekben 20-szorosára is növelheti a baleset kockázatát. Telefon helyett figyelem az úton, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan borús időt jeleznek a meteorológusok, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A következő napokra is hasonló borús időt jeleznek az időjúsok, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, a reggeli hőmérséklet 10 fok alatti lesz, a nappali csúcsok pedig 20 fok felettiek lesznek. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 215 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: Give it up. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Aranygyalovó.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
3: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, október 6-a kedd van, Andrea.
6: És Zenobia várja önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!
5: A hétfőt képépáltuk.
6: Túlélési arány.
5: Ketten itt vagyunk, szerintem egész jó.
6: A kávés bögrén viszont tegnap óta feltűnően fáradtnak látszik.
5: Akkor töltsük újra, mert kezdődik a kent, és természetesen ma reggel sem maradhat el a nap pozitív gondolata. A mai gondolatunk így szól, nem kell mindig nagy dologra várnunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Néha egy egészen apró pillanatból lesz a legszebb rész.
6: Ez tetszik, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, majd ha lesz időm, majd hétvégén, majd ha szabadságra megyek, majd ha minden rendben lesz.
5: Közben pedig lehet, hogy a jó pillanat már ma reggel ott volt előttünk egy finom kávéban, egy ismerős dalban, abban, hogy valaki ránk mosolygott, vagy egy üzenetben, amit pont attól kaptunk, akitől jól esett.
6: Vagy abban, hogy felébredtünk az ébresztő első csörgésére.
5: Na jó, maradjunk a hihető történeteknél, Zenobia.
6: Igaz, ez már fantázia kategória.
5: Talán ma ne azt várjuk, hogy valami hatalmas dolgot tegyenek különlegessé a napunkat, vegyük észre azt az egyetlen kis pillanatot, amitől egyszer csak azt érezzük. Na ezért már megérte ez a kent. És ebből már szinte adja is magát a mai kérdésünk is, figyeljenek, mert kíváncsiak vagyunk a válaszaikra. Mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek?
6: Ó, ebbe rengeteg minden belefér. Lehet, hogy valaki főzött önnek egy kávét?
5: Valaki csak úgy felhívta, hogy megkérdezze. Hogy vagy?
6: A párja megölelte, amikor nem is számított rá.
5: A gyereke vagy az unokája mondott valami aranyosat.
6: Valaki előre engedte a sorban.
5: Vagy érkezett egy teljesen váratlan üzenet.
6: Aha.
5: Mi az, hogy aha?
6: Semmi, csak feltűnt, hogy az üzenet szónál megváltozott a hangod.
5: Zenobia reggel van.
6: Én nem mondtam semmit.
5: A hallgatóink viszont mondjanak, írják meg nekünk, mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek. Nem kell nagy ajándék vagy különleges esemény, sőt lehet, hogy éppen a legegyszerűbb válasz lesz a legszebb.
6: És ki tudja, talán valaki most hallja meg, milyen kevés is elég ahhoz, hogy szebbé tegye egy másik ember napját.
5: Ez pedig már önmagában jó ok arra, hogy ma mi is tegyünk valakinek egy apró gesztust. Várjuk a válaszaikat itt a Tisza hangjában, és nem sokára érkezünk a névnap köszöntővel.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most következzen az a pillanat, amikor hivatalosan is engedélyt adunk arra, hogy valaki már reggel süteményt tegyen.
4: Csak annak, akinek névnapja van?
3: Nem, annak is, aki vele ünnepel. Mi befogadó műsor vagyunk, október 6-án szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából a Brunókat és a Renátákat.
4: Kezdjük a Brunókkal. A Bruno név germán eredetű jelentését általában a barna szóhoz kapcsolják.
3: Akkor októberben tökéletes helyen járunk, barna falevél, barna gesztenye, barna csokoládé.
4: Éreztem, hogy valahogy megint eljutsz a csokihoz.
3: Én csak a névtudomány szolgálom, a Brunóknak kívánjuk, hogy legyen ma sok okuk mosolyogni. Kapjanak egy-két kedves üzenetet, és legalább egy ember jusson eszébe időben, hogy ma bizony ünnepelni kell.
4: És köszöntjük a Renátákat is. A Renáta latin eredetű névjelentése nagyon szép. Újjászületett és újjászülető.
3: Ez már önmagában egy szép kis üzenet, hogy mindig lehet újrakezdeni, változtatni, vagy egyszerűen csak azt mondani, na, ma másképp fogom csinálni.
4: Például ma nem eszem édességet.
3: Zenóbia, névnapköszöntő közben ne mondjunk olyat, amit 5 perc múlva megbánunk.
4: Igaz, akkor holnaptól?
3: Hát, na, ez a tegnapi nap kérdésénél már hallottam, de majd meglátjuk. Kedves Brunók és Renáták, a Tisza hangja és a Panda Rádió egész csapata nevében kívánunk Önöknek nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretetet, vidámságot és rengeteg szép pillanatot, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek.
4: Legyen virág, legyen ölelés, legyen torta.
3: És legyen valaki, aki utána elmosogat.
4: Na, Andrea, az már nem névnapi köszöntés, az már luxus csomag.
3: Boldog névnapot kívánunk, most pedig folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádióban, maradjanak velünk.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Hon a rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Most pedig jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, Zenóbia, ma nem utazunk messzire.
3: Akkor még a bőröndöt se vegyem elő?
2: Semmiképpen, ma maradunk itt Bácskában, és egy igazi tartalmas őszi ételt készítünk, mégpedig bácskai káposztát.
3: Na, ez az az étel, amelyiknél már az illatból tudja az ember, hogy ma nem saláta lesz ebédre.
2: Bizony, és ahogy az ilyen hagyományos ételeknél lenni szokott, szinte minden családnak megvan a saját változata. Mi most készítünk egy gazdag, húsos, savanyú káposztás verziót a hozzávalók 5-6 személyre. Körülbelül 1 kg savanyú káposzta, 60-70 deka sertés hús, például lapocka, 15-20 deka füstölt szalonna, egy darab füstölt kolbász, 2 nagy fej vöröshagyma, 2-3 gereszt fokhagyma, egy evőkanál őrölt piros paprika, 2 darab babérlevél, kevés őrölt körmény, bors és szükség szerint só, valamint kevés zsír, és vízre vagy alaprére is szükségünk lesz.
3: A sóval óvatosan, ugye? A káposzta, a szalonna és a kolbász is hozza a magáét.
2: Pontosan, előbb kóstolunk, utána sózunk, ha pedig a savanyú káposzta nagyon erős, hideg vízzel egy kicsit átöblíthetjük, de nem mossuk ki belőle teljesen azt a jó savanykás ízt. De hogyan készítjük? Először felkockázzuk a szalonnát, és egy nagyobb lábasba lassan kisütjük a zsírját, erre kerül az apróra vágott vöröshagyma. Amikor szépen megpuhult, hozzáadjuk a fokhagymáját, majd lehúzzuk az edényt a tűzről, és belekeverjük a piros paprikát, hogy ne égjen meg. Ezután jöhet a kockára vágott sertéshús, visszatesszük a tűzre, átforgatjuk és itt megpirítjuk, majd borsozzuk, teszünk hozzá köményt és papírlevelet is.
3: És mikor érkezik a főszereplő?
2: Most rátesszük a savanyú káposztát, hozzáadjuk a felkarikázott füstölt kolbászt, majd annyi vizet vagy alaplevet öntünk rá, hogy legyen mibe szépen lassan összefőnie. Lefedjük egy kis lángon, főzzük nagyjából másfél órán át, illetve addig, amíg a hús teljesen megpuhul. Közben néha átkeverjük, és ha szükséges, pótolunk egy kevés folyadékot.
3: Ez nem az a hazaugrom, és 10 perc múlva kész a vacsora kategória, ugye?
2: Ez nem, ez a hagyjuk békén, hagy tegye a dolgát kategória, és szerintem az ilyen káposztás ételek másnap még finomabbak, amikor az ízeknek volt idejük igazán összeérni is.
3: Na, vártam már, mert jött a panda csavar. Mit művelünk a bácskai káposztával?
2: Semmi olyat, amiért kitiltanak bennünket Bácskából. Amikor elkészült, a tányéron tegyünk a tetejére egy kanál tejfölt, szóljuk meg egy kevés friss petrezselyemmel, és aki szereti, kapjon mellé egy kevés típus sült paprikát is. És természetesen legyen hozzá egy jó szelet, friss kenyér is.
3: Amivel a végén kitöröljük a tányért.
2: Én ezt nem tányértöröldésnek nem. Nevezném,
3: hanem
2: gasztronómiai mentőakciónak. Egy csepp szaptot sem hagyunk hátra. Egy apró konyhai titok. És még valami, ne akarjuk túl bonyolítani. Ennek az ételnek éppen az a szépsége, hogy néhány jól ismert bácskai íz találkozik benne. Savanyú káposzta, sertéshús, füstölt szalonna, kolbász és paprika. Lassan főzzük, hagyjuk összeérni, és közben élvezzük az illatot, amelyből már tudjuk, mindjárt kész az ebéd.
3: Csak egy problémám van, Andrea.
2: Mi, Zenóbia?
3: Reggel van, és én most már bácskai káposztát akarok enni.
2: Ez a Konyhai Kalandok egyik ismert mellékhatása. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarra, jó étvágyat kívánunk hozzá, és ne feledjék, ha másnapra is marad, az nem maradék, az már előre elkészített ebéd. Hamarosan folytatódik a Tisza hangja, érkezünk majd a zenetörténeti morzsákkal.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő, Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: feel good. It's my station on the radio.
1: Most pedig jöjjenek a zenetörténeti morzsák, és ma azoknak kedvezünk, akik szeretik, amikor megszólal a gitár, feljebb csúszik a hangerő.
2: És a reggeli kávé mellé kapunk egy kis rockot is.
1: Ma egy magyar rockzenekarral Rubikon történetébe kóstolunk bele. A zenekar 2003-ban alakult, két alapítója, Horváth Imre, szólógitáros, és Horváth Tamás billentyűs volt. Az első években több zenész is megfordult a csapatban, így időbe telt, mire kialakult az igazán stabil felállás.
2: Tehát náluk is igaz volt, először meg kell találni azokat az embereket, akikkel igazán működik a dolog.
1: Pontosan, és 2008 nyarán már elkészült egy 6 dalos bemutatkozó anyaguk, amelynek címe nagyon találóan A kocka el van vetve volt.
2: Rubikon, A kocka el van vetve. Na, azért is gondolkodtak a címadáson.
1: Bizony, a Rubikon név ugyanis rögtön felidézi a híres történelmi mondást is. 2008 decemberében pedig kialakult egy stabil felállás: Horváth Imre gitár, Magyari Péter billentyű, Molnár Gábor basszusgitár, Orbán Ducos Tamás ének és Terdi Tamás dobok. Az igazi nagy lépés azonban 2009-ben következett. Elkészült első nagylemezük, A holnap tüze, 12 dallal. A zenekar annak idején úgy fogalmazott, hogy a címadó dal és az egész album világába visszatérő gondolat volt a cél, a jövő, az élet és az útkeresés is.
2: Ezért is erős cím az, hogy az holnap tüze, van benne valami előremutató.
1: És zeneileg sem egyetlen hangulatra építették a lemezt a zenekar akkori bemutatkozása szerint. Találunk rajta lírai, bluesos és keleties hangulatot, nagy zenekari elemeket, valamint gyorsabb és középtempós rockdalokat is. Ha valaki ismeri a Rubikont, ezek közül biztosan akad ismerős A holnap tüze, Csak még egyszer, Mindenen át, Más világ, Felkap a szél, Csillagod vezessen, Elrohan melletted az élet, vagy Az utolsó emlék, A fennmaradt zenei adatbázisok. 14 Rubikon dal tartanak nyilván ezekből az évekből.
2: És szerintem most már vannak a rádió mellett, akik azt mondják, hogy jaj, csak még egyszer, ezt ismerem.
1: Na, és itt jön a zenetörténeti morzsák veszélyes része.
2: Melyik?
1: Amikor rájövünk, hogy A holnap tüze 2009-ben jelent meg.
2: Ne számolj tovább!
1: Nem is akartam. A Tiszta hangjában van egy szabályunk, bizonyos évszámok után nem végzünk fejben kivonást.
2: Végre egy rádiós szabály, amit maradéktalanul támogatok.
1: És a Rubikon nem csak stúdiózenekar volt, koncerteztek többek között az Osztián, a Kalapács, a Depresszió és az Edda mellett is, a Felkap a szél pedig metal válogatásra is felkerült. Később koncertbeszámolókban pedig már olyan Rubikon dalokat emeltek ki a közönség kedvencként, mint a Csillagod vezessen, vagy éppen A holnap tüze.
2: Vagyis aki szereti a dallamosabb, mégis erőteljes magyar rockot, annak érdemes elővenni őket.
1: És talán éppen a zenetörténeti morzsák egyik legjobb része, nem mindig csak azokat az előadókat vesszük elő, akiknek a nevét mindenki azonnal rávágja, néha leporolunk egy dalt. Megszólal az első néhány hang, és valaki a rádió mellett egyszer csak azt mondja, te jó ég, én ezt szerettem.
2: És már jönnek is az emlékek.
1: Pontosan ezért ma mi is felteszünk egy kérdést Rubikon, csak még egyszer, vagy holnap tüze. Melyiket hallgatnánk meg szívesebben még egyszer?
2: Én azt mondom, hogy mindkettőt.
1: Ez csalás.
2: Nem csalás, jó zenei ízlés.
1: Ez volt a mai zenetörténeti morzsák, és a Rubikon után maradjon velünk egy mondat. Vannak dalok, amelyek mellett elrohan az élet, de amikor évekkel később újra meghalljuk őket, egy pillanatra visszahoznak valamit abból, akik akkor voltunk. Reklámok után pedig érkezik egy Rubikon sláger. Reklám.
3: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
4: AMT Unija Gent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unijagenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Unijagent, Svet kamena.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a

0: Hanna Rádió. Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
1: Most pedig kapcsoljuk be a Tisza hangja időgépét. Ma október 6-a van, úgyhogy megnézzük, mi minden történt ezen a napon a nagyvilágban.
2: Meddig megyünk vissza?
1: Elég messzire, de megígérem, vacsorára visszahozlak, jó Zenobia.
2: Köszönöm.
1: Kezdjük egy igazi filmtörténeti mérföldkővel. 1927. október 6-án mutatták be New Yorkban a Jazz Énekes című filmet. Nem ez volt az első film, amelyben bármilyen hangot használtak, de a szinkronizált beszédet és éneket tartalmazó produkció hatalmas áttörést jelentett, és a hangos film korszakának egyik jelképes kezdőpontja is lett. A főszerepet pedig Al Jolson játszotta.
2: Vagyis előtte a moziban a színészek beszéltek?
1: Csak a közönség nem hallotta őket.
2: Na, a rádióban ez elég komoly probléma lenne.
1: És ugorjunk most, 1993-ban, október 6-án Michael Jordan bejelentette, hogy visszavonul a profi kosárlabdától.
2: Michael Jordan.
1: Bizony, a Chicago Blues sztárja ekkor már 3 NBA bajnoki címet nyert egymás után, a történetek persze lett folytatásra, később visszatért a kosárlabdához.
2: Tehát ez egy olyan abbahagyom, ami végül nem egészen úgy sikerült.

0: téve volt.
1: Andrea!
0: Jó, ma sem számolunk tovább. Október 6-ához egy szomorú zenei évforduló is kapcsolódik, mégpedig 2020-ban ezen a napon hunyt el Eddie Van Halen, a legendás gitáros játékstílusa, technikája és hangzása zenészek generációira volt hatással, és azt tudjuk mondani, hogy rockgitárosként nagyon szépen játszott.
1: Van az a gitárszóló, amikor az ember akkor is bólogatni kezd, ha fogalma sincs, hogyan lehet így gitározni.
0: Na, ő pontosan ilyen volt, és menjünk most egy kicsit a tudomány világába is. 1981-ben ezen az időszakon jelentették be az orvosi Nobel-díj kitüntetését, mégpedig Roger Sperry, valamint David Hubel és Thorsten Wiesel kapták az elismerést az agy működésével és a látórendszer információ feldolgozásával kapcsolatos kutatásaikért.
1: Tehát már akkor is próbálták megfejteni, hogyan működik az emberi agy.
0: Igen.
1: És sikerült?
0: Sokat haladtunk.
1: Akkor egyszer majd azt is megfejtik, miért megyek be a konyhába, és mire odaérek, elfelejtem, miért is mentem.
0: Arra még várjuk a Nobel-díjas kutatás, Zenobia. És jön egy a születésnapokból sincs hiány azért a mai napon. 1908. október 6-án született Carol Lombard, amerikai filmszínésznő, Hollywood egyik a 30-as évekbeli sztárja, és 1963-ban ezen a napon született Elizabeth Shue, amerikai színésznő, aki többek között a Karate kölyökből és Vissza a jövőbe filmekből is ismerhető. És 1973. október 6-án született Joan Giffen, Velszi színész is.
1: Na, ma aztán jutott minden mozi, kosárlabda, Instagram, rockzene és tudomány.
0: Ezért szeretem ezt a rovatot. 1927-ben megszólalt a mozivászon, 1993-ban Michael Jordan elköszönt, legalábbis egy időre, és 2010-ben elindult az Instagram.
1: És megtudtuk, hogy volt idő, amikor az emberek úgy ettek meg egy süteményt, hogy előtte nem készült róla fénykép.
0: A történelem valóban tele van hihetetlen dolgokkal. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, mert egy dátum nem csupán egy szám a naptárban, tele van történetekkel, zenével, emberekkel és emlékekkel.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Most pedig jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenobia, biztosan hallottad már ezt a mondatot. Nekem ez a gyógyszer nagyon bevált, vegyél be te is egyet.
4: Persze, vagy nekem semmit nem használt, neked sem fog.
3: Pedig egyikből sem érdemes kiindulni. Ugyanaz a gyógyszer, ugyanabban az adagban nem feltétlenül ugyanúgy hat két ember szervezetének, és ennek nagyon sok oka is lehet, már a génjeink is számítanak az egyik ok, tehát ahogy említettem is, a genetika, bizonyos gének befolyásolják azoknak az enzimeknek a működését, amelyek részt vesznek egyes gyógyszerek lebontásában. Van, akinek a szervezete egy adott hatóanyagot gyorsabban, másik lassabban dolgoz fel.
4: Vagyis ugyanaz a tabletta, de nem teljesen ugyanaz történik vele odabent.
3: Pontosan ez az egyik terület, amellyel a gyógyszertárak foglalkoznak, hogy hogyan befolyásolhatják genetikai különlegességek bizonyos gyógyszerek hatását és mellékhatását.
4: Az és az életkor is számít?
3: Nagyon is számít, gyermekeknél, fiatal felnőtteknél és idősebb korban eltérhet például a gyógyszerek felszívódása, eloszlása vagy kiürülése. Fontos lehet a máj és a vese működése is, hiszen sok gyógyszer lebontásában vagy kiürítésében ezeknek a szervezeteknek jelentős szerepük van. A testösszetétel, egyes betegségek és az általános egészségi állapot szintén befolyásolhatják a hatást. És van még valami nagyon fontos, mit szedünk meg. Mellette két gyógyszer kölcsönhatásban léphet egymással, az egyik erősítheti vagy gyengítheti a másik hatását, illetve növelheti bizonyos mellékhatások kockázatát, és nem csak vényköteles gyógyszerekről beszélünk,
4: hanem
3: vény nélkül kapható készítmények, gyógynövények és étrendkiegészítők is számítanak, sőt bizonyos gyógyszereknél még egyes ételek és italok is befolyásolhatják a hatást. Ezért fontos, hogy az orvos vagy gyógyszerész tudjon arról, mit szedünk rendszeresen.
4: Tehát nem mindegy, hogy mikor kapjuk be a tablettát?
3: Bizonyos gyógyszereknél egyáltalán nem, van, amit étkezés előtt, van, amit étkezés közben, vagy után kell bevenni egyes készítményeket, nem szabad összetörni vagy szétrágni. Ezért az, hogy én mindig így szoktam, nem feltétlenül jó módszer. A betegtájékoztató és az orvos vagy gyógyszerész utasítása a mérvadó, és ezért nem adjuk oda másnak a saját gyógyszerünket. Talán ez a mai rovat legfontosabb része, attól, hogy nekünk bevált egy gyógyszer, ne ajánljuk fel automatikusan másnak a saját készítményünket.
4: Még akkor sem, ha ugyanazt mondja, hogy fáj a feje, mint nekünk?
3: A hasonló tünet mögött sem feltétlenül ugyanaz az ok áll, és nem tudhatjuk, milyen betegsége van a másik embernek, milyen gyógyszereket szed, van-e allergiája, vagy van-e olyan állapota, ami miatt az adott készítmény nem megfelelő számára.
4: Akkor jöhet a mai panda szabály?
3: Jöhet a gyógyszer nem pulóver, attól, hogy nekem jó, még nem biztos, hogy neked is jó lesz.
4: Ezt még én is megjegyzem.
3: És még egy fontos dolog. Ha egy felírt gyógyszer nem hozza a várt hatást, vagy kellemetlen mellékhatást tapasztalunk, ne változtassuk meg önkényesen az adagját, és ne hagyjuk abba csak úgy, különösen tartósan szedett gyógyszereknél. Beszéljünk az orvosunkkal, vagy gyógyszerészünkkel, mert lehet, hogy az adagon, a készítményen, vagy a kezelésen kell változtatni.
4: Vagyis nem az a furcsa, hogy ugyanaz a gyógyszer nem mindenkire pontosan ugyanúgy hat.
3: Így van, hiszen mi sem vagyunk egyformák, ez volt a szépség és egészség percek, figyeljenek magukra és a gyógyszerekkel kapcsolatban, ne a szomszéd receptje legyen az orvosi szakvélemény.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: rajtuk a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajom. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronaldo.

tek. Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
2: AMT Uni agent Svet kamena. Mermeri granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 44 46.
3: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
4: Ez volt a reklám.
5: Honda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: Elérkezett a pillanat, amikor felnézünk az égre és megkérdezzük a csillagokat, na már, mit találtatok ki?
7: És vállalják érte a felelősséget?
6: Természetesen nem, ezért hívják horoszkópnak. Lássuk a keddi panda horoszkópot. Kosma tele van energiával, de vigyázzon, mert könnyen előbb mond valamit, és csak utána gondolja végig, munkahelyen valaki lassabb tempója idegesítheti.
7: Ne tolja arrébb az illetőt. Szerelemben viszont kellemes közeledés, vagy egy kedves üzenet dobhatja fel a napját. A panda üzenete, nem mindenre kell azonnal reagálni, van, amit jobb előbb meginni egy kávéval. Bika ma biztonságra és kiszámíthatóságra vágyik, de valaki vagy valami felboríthatja a terveit.
6: Nem érgelődjön rögtön, lehet, hogy éppen ebből a változásból sül ki valami jó pénzügyekben, viszont ma maradjon józan észnél. A panda üzenete a megérdemlem jó érv, a bankszámla véleményét azért kérdezze meg. És jönnek az ikrek, ma beszélgetésből nem lesz hiány, telefon, üzenet, hír, pletyka.
7: És estére már azt sem tudja, hogy kinek mit mondott.
6: Ennyi beszélgetés azonban különösen érdekes lett, figyeljen a fél mondatokra a szerelemben, ma a humor lehet a titkos fegyvere. A panda üzenete, aki ma meg tud nevettetni, annak már félig nyert ügye van.
7: Rák ma kicsit érzékenyebb lehet a szokásosnál, egy mondatot könnyen magára vehet, pedig lehet, hogy egyáltalán nem önnek szólt.
6: Ne találgasson, ha valami bántja, kérdezzen, a szerelemben pedig ma jó leshet egy kis megerősítés. A panda üzeneten nem kell minden csend mögé történetet írni. Oroszlán ma belép valahová és észreveszik.
7: Tehát kedv van.
6: Pontosan, munkahelyen jó alkalom lehet arra, hogy megmutassa, mit tud, de ne akarjon mindenáron ön lenni az utolsó szó jogán. Szerelemben pedig bók érkezhet. A panda üzenete, ragyogjon nyugodtan, csak ne vakítsa el a környezetét.
7: szűz, ma valamit rendbe szeretne tenni, az asztalt, a lakást, egy feladatot.
6: Vagy mások életét.
7: Na azt hagyja, a saját dolgaira koncentráljon, mert ma meglepően sok mindent kipipálhat. A panda üzenete, hogy nem kell mindent tökéletesre csinálni, a kész néha jobb, mint a tökéletesre váró.
6: Mérleg, ma megint két lehetőség között állhat.
7: Micsoda váratlan fordulat.
6: Viszont most ne kérdezzem meg még 7 embert, bennül valószínűleg már tudja, melyiket szeretné. Kapcsolatokban egy őszinte beszélgetés sokat tisztázhat. A panda üzenete néha az első megérzés már tudja azt, amit az ész még 3 órán át elemez.
7: Skorpió, ma működik a radarja. Egy pillantásból, egy hangsúlyból, vagy egy rövidebb üzenetből is érzi, hogy valami van a háttérben.
6: Csak arra vigyázzon, hogy ne építsen 3 évados sorozatot egyetlen rendben válaszból. Szerelemben intenzív nap lehet a panda üzenete, a megérzésére hallgasson, a fantáziát viszont néha tegye repülőüzemmódba. Na, Zenóbia...
7: Már vártam.
6: Megérkezett a nyilas, és ma érdekes a helyzet. Kívülről teszi a dolgát, beszél, dolgozik, intézkedik.
7: Belül pedig?
6: Ott valaki vagy valami időként szépen elvonja a figyelmét.
7: Megint valaki?
6: Én nem neveztem meg senkit. A nyilas ma kaphat egy olyan apró jelzést, üzenetet vagy gesztust, amely kívülről talán semmiségnek tűnik, neki viszont sokat jelenthet. De most ne sürgesse a dolgokat, és főleg ne próbáljon minden mondat mögött választ keresni.
7: Ez nehéz lesz.
6: Tudom, munkaterén viszont lendületes napja lehet, és egy régóta halogatott dolgot is sikerülhet végre elintéznie. Szerelemben pedig ma nem a nagy szavak számítanak, egy apró figyelmesség többet mondhat mindennél. A panda üzenete, ami valódi, annak nem kell minden percben bizonyítania, hogy létezik.
7: Andrea!
6: Mi van?
7: Semmi, csak megint nagyon szépen olvastad a nyilas.
6: Következő jegy.
7: Bak, ma komolyan veszi a feladatait, de ne vállaljon magára minden, csak azért, mert tudja, hogy meg tudja oldani.
6: Más is tud dolgozni. Hagyjuk neki ezt az élményt meg. Pénzügyekben józan döntés jöhet, este pedig jót tenne egy kis kikapcsolódás. A panda üzenete nem attól értékes egy nap, hogy hány feladatot pipált ki. A vízöntő ma valami új jár a fejében, lehet ötlet, program vagy változtatás.
7: És amikor más azt mondja, hogy ez furcsa...
6: A vízöntő tudja, hogy jó úton jár, kapcsolatokban viszont figyeljen arra, hogy a másik is szóhoz jusson, a panda üzenete legyen különleges, csak néha adjon hozzá használati útmutatót is.
7: Halak, ma erősek az érzelmei és a megérzései, egy régi emlék is előkerülhet.
6: De ne töltse az egész napot a múltban, valaki a jelenben is szeretné a figyelmét, este jól eshet a zene, a csend, vagy egy meghitt beszélgetés. A panda üzenete, az emlék szép hely, csak ne költözzön vissza oda.
7: Na, ma is mindenki megkapta a magáét.
6: Igen, volt pénz, munka, szerelem, üzenet.
7: És volt nyilas.
6: Az külön kategória.
7: A te horoszkópodban határozottan.
6: Ne feledjék a panda horoszkóp játék és szórakoztatás, a döntéseinket pedig továbbra is mi hozzuk meg. De ha ma érkezik egy kedves üzenet...
7: Azért ne fogják a csillagokra, ha egész nap mosolyognak.
6: Ez volt a horoszkóp pandás módra, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoznán, és már is érkezik a mosolycsomag benne a kabaréval.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
4: 103.5. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Nemrégiben Ferivel fellépni mentünk, és a 4-es úton belefutottunk egy igazoltatásba. A rendőr benézett az ablakon, és mielőtt kérte volna tőlem az iratokat, elkerekedett a szeme, ránk nézett, és csak ennyit mondott.
8: Ja, baginacsa, menjenek tovább!
5: Mivel nem volt nálam a forgalmim, és a jogosítvány se, ezért nem vitatkoztam vele, hanem éltem a lehetőséggel. Persze nem minden igazoltatás megy ilyen zökkenőmentesen, pláne akkor, ha a sofőr minden téren felhívja magára a járt figyelmét.
8: Én leszek a rendőr, mert olyan értelmes az arcom.
5: Halló? Imre bátyám? Igen, én vagyok, igen. Á, nem történt semmi említésre méltó, csak itt az M7-esen a belső sávban megállítottam egy kamiont. Igen. Hát, megállt hozzá közel néhány autó. Igen. Hát, közelebb, annál is közelebb. Neki ment, így is lehetett volna. Hát nem tudom pontosan mennyi, Budaörstől Siófokig, mintha jól emlékszek. Igen. Jó van, Imre bá, minden rendben van? Család? Jó. Kedves feleség, az is jó van. Imre bá, ház rendben van? Na, csak azért kérdem, mert reggel kaptam egy névtelen hívást, hogy este 6-kor fölrobbantják Imre bátyámék házát. Na, persze nem vettem komolyan meg, már különben is. Már 7 óra van, nem lehet semmi baj. Ma kellett előreállítani az órákat egy órával, értem? Halló? Imre bá? Halló? Már, milyen szép idő van itt ott, meg dörög az ég. No. Végre, hogy megálltunk. Mit gondol, még körözök a zseblámpám, hogy ki hűljön?
9: Elnézést, nem láttam.
5: Azt nem csodálom ezzel a szódás üveggel a fején. Hanyas ez a szemüveg?
9: 97-es.
5: Tessék.
9: Egészen pontosan 97 márciusi, akkor vettem.
5: Aztán tudja, hogy miért állítottam meg?
9: Maga állított meg. Azt hittem a fék.
5: Nagyon vicces. Azért állítottam meg, mert egy sarokkal lejjebb áthajtott a piroson.
9: De hát ott nem is volt lámpa.
5: Lámpa nem volt, de a piroska néni, igen. Ráadásul ott álltak a kollégák a trafipaxszal is. Tudja, hogy gyorsan hajtott?
9: Igen, mennyivel mentem?
5: Azt nem tudjuk, mert nem érte utol magát a lézer. Milyen autó ez?
9: Fogalmam sincs, tegnap óta van, meg kártyán nyertem egy Han Solo nevű fazontot.
5: Na mindegy, egy dolgot mindjárt az elején meg kell, hogy állapítsak, az ön gumiai igen puhák. Ja.
9: Honnan tudja?
5: Azt kérem, onnan tudom, hogy a lábfejemen áll. Nem érdekes, a sógorom bohóz, majd hordom az ő cipőjét. Tessék kiszállni a gépjárműből.
9: Ja, egy fél pillanat, csak az a baj, hogy itt nézze, valamitől...
5: Nem... Szerintem is marha jól mutat majd az üléssel a hátán, de ha kikapcsolna a biztonságért, egyszerűbb lenne. Dobja le az igazolványát a földre.
9: Dobjam le minek?
5: Minek? Fölvegyem a személyadatait, minek már? Na jó van.
9: Tessék, parancsolj.
5: Nem kell, tartsa meg. Fejből. Neve?
9: Nem nevetek.
5: Hogy győzött volna a fogamzás gátló? Azt kérdeztem, hogy hívják?
9: Engem?
5: Nem, anyádat.
9: Ja. Korpa Emília.
5: Ide figyelj, megmondod a neved, vagy rád mászok, mint kanos szarvas a viledára, te.
9: Muflom Mennyhér.
5: Na végre. Születési hely, idő...
9: Budapest, és 7 óra múlt 5 percre.
5: Megöllek te szemét. No, tessék, velem jönni, nyissa ki a csomagtartót. Első segélydoboz van.
9: Ott van, tessék, nézd.
5: Látom, ez tényleg a világ legelső segélydoboza. Kitől kapta a zsivágó doktortól? Cserélje ki, már rég nem használunk piócákat. Élelmes az állampolgár. Magának is azóta van elakadási jelző háromszöge, mióta kidöntött egy elsőbség adástáblát. Mi?
9: Igyekszik az ember.
5: Na, nézzük tovább. Ejnye már, milyen koszos ez a rendszámtábla. Ha letörölnénk, akkor azt mit látnánk?
9: A lökhárítót.
5: Szóval a rendszámtáblája sincs. Hol van?
9: Fiamnál.
5: És hol a fia?
9: Számháborúzni ment.
5: A kosztó még az autó se látszik. Riasztó van benne?
9: Csak ha benne ül a felesége.
5: Aztán, ha meg ellopják, nekünk kell megkeresni. Legalább kaszkó van?
9: Igen, a házunkkal szemben ott szoktunk bevásárolni. Nagyon jó a márványsajt.
5: Az Tesco maga evolúciós félreértés. Janus maga nekem. Lejjen csak rám.
9: Le.
5: Mit vacsorázott maga? Borsze szégű? Bevisz magát egy vérvételről, darra fakadnak a kémcsövek. Ennyi szabálysértés után közlöm, hogy el fogom venni a jogosítványát.
9: De ezt ne tessék velem csinálni. Ne, hát én nekem sietnem kell az iskolába, mert órám lesz.
5: Engem nem érdekel, hogy siet, akkor is elveszem.
9: De nekem órám van.
5: Nem érdekel, hogy órája van, különben is, ha maga tanár nem engedik be ilyen részegen az iskolába.
9: Nem is vagyok tanár.
5: Hát akkor meg mi az, hogy órája van?
9: Most tanulok vezetni.
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
10: Október 6-a kedd van, ma a fokozott közlekedési ellenőrzés kezdődik. A tudomány világában kihirdették az idei orvosi Nobel-díjasokat, és egy szlovéniai gleccser sorsa miatt is aggódnak a kutatók. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít, kezdjük az utakon. Az elmúlt héten Szerbia útjain 746 közlekedési baleset történt, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitány területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérültet. Vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A figyelmeztetés egyszerű, telefon helyett figyelem az úton. Hideg reggel, meleg délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett le a levegő, köd és gyenge talajmenti fagy is előfordulhatott, napközben azonban sok napsütésre és akár 24-28 fokra számíthatunk. Vagyis reggel kabát, délután pedig könnyen felmerülhet a kérdés, minek hoztuk magunkkal. És fénnyel irányítani az idegsejteket, ezért járt az orvosi Nobel-díj. Az idei orvosi Nobel-díjat Karl Deiserot, Peter Hegermann és George Nagel kapta az optogenetikai területen végzett úttörő munkájáért. Az eljárás lényege leegyszerűsítve az, hogy a kutatók fény segítségével képesek bizonyos idegsejtek működését rendkívül pontosan befolyásolni. A módszer fontos szerepet játszik az agy működésének kutatásában. Szlovéniában közben egy gleccserért aggódnak, a Triglav-hegy gleccsere egykor még síelőket is vonzott, már azonban csupán kisebb jégfoltok maradtak belőle. A kutatók szerint a megmaradt jég rendkívül gyorsan fogy, így Szlovénia egyik legismertebb természeti képződménye hamarosan teljesen eltűnhet. A nap jó híre ma a tudomány világából érkezik, az idei orvosi Nobel-díj mögött álló kutatások ismét megmutatják, hogy egy merész ötletből idővel olyan módszer születhet, amely teljesen új lehetőségeket nyit az emberi szervezet megértésében. És végül a panda mosoly miért nem telefonál a sofőr vezetés közben, mert tudja, hogy az útnak nincs visszahívás gombja. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít, szép keddet, jó munkát és balesetmentes közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Téren át, a szél fütyül, valami régi nóta dallamát.
1: És most pedig nézzük, milyen témákkal jelentkezik ma a Magyar Szó. Kitűnő tanulók pályázhatnak támogatásra, megnyílt a vajdasági magyar középiskolások számára kiírt pályázat. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatás, 10.000 dinárra jelentkezéseket pedig október végéig várják. Ott kell lenni, ahol rólunk döntenek, ezzel a címmel számolt be a lap a Nyugat-Bácskában tett látogatásokról, a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége helyi fejlesztésekről, megvalósult beruházásokról és a következő időszak terveiről egyeztetett. Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án, az 1849-es kivégzett 13 honvéd tiszt és Batthyány Lajos miniszterelnök előtt hajtunk fejet. A Vajdaság szerte számos településen tartanak megemlékezéseket és alkalmi műsorokat. A Nemzeti Tanács választásokhoz kapcsolódóan újabb településeken gyűjti a támogató aláírásokat a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete is. Ezek voltak a Magyar Szó október 6-ai számának kiemelt címlaptémái. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Most pedig jöjjenek a divatpercek, Zenóbia, ha azt mondom neked, bros, mi jut eszedben?
2: A nagymama ünneplős kabátja.
1: Na, akkor kapaszkodj, 2026 őszén a nagymama éppen divatikon, a bros ugyanis újra komoly divat lett. A nagy divatházak őszi kollekciójaiban, kabátokon, blézereken, pulóvereken, sőt, kendők rögzítésére is megjelent.
2: Tehát elő a régi X-szer dobozokkal.
1: Pontosan, és szerintem ez benne az egyik legjobb, nem feltétlenül kell rohanni vásárolni, lehet, hogy otthon már van egy régi virágos, köves vagy egyszerű fémbros, amelyet évek óta nem viseltünk. Tegyünk rá egy egyszerű fekete blézerre, egy egyszínű pulóverre, vagy az őszi kabált hajtókájára, és már is egészen más lesz az összhatás, a kendő sem csak a nyakunkba kerül.
2: És mi történt a kendőkkel?
1: Na, azokkal most szinte minden, a mindás sejem kendő 2026 őszének egyik sokoldalú kiegészítője, a klasszikus nyakba kötés mellett lazán a várra terítve, övként, kabát fölött, vagy akár más kiegészítőként is megjelenik.
2: Tehát az a kendő, amelyik 5 éve a fiókban fekszik.
1: Most felkelt és munkába állhat. Próbáljuk például egy egyszerű fehér inget farmerrel, és kössünk hozzá egy színes kendőt, vagy egy barna bírs fekete őszi összeállításhoz válasszunk mintás darabot. Egyetlen kiegészítővel az egész öltözék érdekesebb lehet. 2026 egyik nagy divatüzenete, ne feltétlenül vegyünk többet. És itt van egy trend, ami nekem különösen tetszik. Az idei őszi divat egyik hangsúlya éppen az, hogy hogyan hordjuk a már meglévő ruháinkat, rétegezés, szokatlan párosítások és egy-egy karakteres kiegészítő segítségével egy alapdarab teljesen új életet kaphat.
2: Vagyis egy régi kardigán még nem öreg.
1: De hogy lehet, hogy csak rossz társaságban volt, egy szép kendő, egy bros, egy öv, vagy egy érdekes ékszer, és már is másképp néz ki.
2: Na, én ettől félnék. Kendő, bros, ékszer.
1: Akkor használjuk az egy főszereplő szabályát. Ha nagy, látványos brossunk van, a többi ékszer legyen visszafogottabb. Ha nagyon színes a kendő, az öltözék többi részen lehet egyszerűbb, nem kell egyszerre mindent magunkra tenni.
2: Vagyis ne úgy nézzek ki, mintha felborult volna rajtam az ékszeres doboz.
1: Pontosan. A mai divatpercek üzenete tehát, mielőtt azt mondjuk, hogy nincs mit felvennünk, nézzünk körül még egyszer a saját szekrényünkben. Lehet, hogy nem új ruhára van szükségünk, csak egy régi kendőre, egy elfelejtett brosra és egy új ötletre.
2: És ha találok egy 20 éves kendőt?
1: Nem 20 éves.
2: Hanem?
1: Időtálló.
2: Na, így már rögtön drágábbnak érzem.
1: Ez volt a Divatpercek, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádióban.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Igen, és már jól is mondtad, Zenobia, jönnek a biztosítási percek, melynek támogatója a DDOR biztosító, és a mai napon is egy érdekes témával fogunk foglalkozni. Elérkeztünk ugye a biztosítási percekhez. Elég, ha szépen leparkolunk, elintézzük a dolgunkat, visszamegyünk az autónkhoz, és ott van az oldalán egy friss horpadás vagy karcolás, aki pedig okozta sehol.
5: Na, ettől azért pillanatok alatt felmegy az ember vérnyomása.
4: Éppen ezért nézzük meg nyugodtan, mit tehetünk ilyen helyzetben. Mai rovatunk mellé a biztonságot a DDOR biztosító adja, mert néha akkor is jól jön a biztos háttér, amikor az autónk egyetlen métert sem mozdulhat. Az első szabály, ne induljunk rögtön tovább.
5: Mi legyen az első dolgunk?
4: És a mai napon azt tudjuk mondani, mielőtt bármit változtatnánk a helyszínen, dokumentáljuk a sérülést, készítsünk több fényképet az autóról, a sérülésről és lehetőség szerint a környezetről is. A másik autó még ott van, természetesen annak helyzetét és rendszámát is érdemes rögzíteni.
5: És ha nincs ott?
4: Hát, akkor érdemes körülnézni, volt-e szemtanú, illetve vannak-e a közelben kamerák például üzletnél, bevásárlóközpontnál, vagy más parkolóban. Rendőrt is hívhatunk, ha a károkozó ismeretlenül távozott, vagy vitás a helyzet, érdemes a rendőrséggel egyeztetni, hogyan kell az esetet hivatalosan dokumentálni. A biztosító felé pedig minél hamarabb jelentsük be a kárt, és kövessük a konkrét szerződéshez tartozó kárbejelentési előírásokat.
5: És itt jön a nagy kérdés, fizet-e a biztosító?
4: Hát itt jön a következő kérdés, hogy kötelező biztosítás vagy kaszkó. Ha ismert a másik jármű és megállapítható a felelőssége, a kárrendezése alapvetően a károkozó gépjármű felelősségbiztosításához kapcsolódhat. Ha viszont ismeretlen a károkozó, már egészen más lehet a helyzet a saját autónk ilyen jellegű sérülésére adott esetben. A kaszkó nyújthat fedezetet, de csak akkor és olyan mértékben, ahogyan azt a konkrét szerződés feltételei tartalmazzák.
5: Tehát attól, hogy van biztosítás az autón, még nem automatikus, hogy minden karcolást fizetnek.
4: Pontosan mindig meg kell nézni, milyen biztosításunk van, milyen kockázatokra terjed ki, van-e önrész, illetve milyen feltételekkel térít a biztosító. Ezért egy kis pandalista arra az esetre, ha egyszer ilyen kellemetlen meglepetés fogadna bennünket, fotózzunk, dokumentáljunk, keressünk tanút vagy kamerát, szükség esetén értesítsük a rendőrséget, majd mielőbb jelentsük a kárt a biztosítónak, és ne kezdjük el rögtön saját kezűleg eltüntetni a sérüléseket, mielőtt megtörtént a szükséges dokumentálás vagy kárfelmérés.
5: Vagyis először fénykép, utána jöhet a mérgelődés?
4: Hát igen.
5: Mennyi ideig mérgelődhetek?
4: Arra tudtommal egyik biztosítási feltételben sincs felső határ. A mai biztosítási percek tanulsága egyszerű, egy parkolási sérülésnél nem csak a horpadást nézzük, gondoljuk rögtön a bizonyítékokra is, és érdemes már akkor is megismerni a saját biztosításunk feltételeit, amikor az autón még egyetlen karcolás sincs.
5: Mert baj esetén sokkal könnyebb úgy intézkedni, ha már tudjuk, mire számíthatunk.
4: Pontosan a mai biztosítási percekhez a DDOR biztosító támogatása adta a biztos hátteret. Köszönjük, hogy velünk együtt ma is egy olyan helyzetet járhattunk körbe, amely bármelyik autóssal megtörténhet.
5: Vezessenek óvatosan és parkoljanak még óvatosabban, bár néha sajnos a másiknak kellene óvatosabban parkolnia. Ez volt a biztosítási percek. Folytatódik a Tisza hangja.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyelovó.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel-üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230-389-126. 062-180-44-46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett is szeretőt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Bálink kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, bálink a szerelmem, légy az enyém.
2: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpal alulról a homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
3: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Sarnai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztholm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Harmadik hónapja emelkednek az élelmiszerárak a világpiacon. Az ENSZ élelmiszerügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint szeptemberben 1,5%-kal nőtt az élelmiszerár index. A legnagyobb drágulás a gabonaféléknél volt, áruk egy hónap alatt több mint 5%-kal emelkedett. A búza 6,3%-kal drágult, ami 2023. augusztusa óta a legmagasabb szint. A kukorica ára 5,6%-kal nőtt. Emelkedett a cukor és a növényi olajok ára is, miközben a hús 1,1%-kal olcsóbb lett. Az index egy év alatt 5,8%-kal emelkedett, ugyanakkor még mindig 15%-kal elmarad a 2022. márciusában felállított rekordtól. Csalók állnak az állami befektetési projekt mögött. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Színes a Máli ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át elektronikus villanyszámlára. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt is kaphatnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A szerbiai villanygazdaság ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Ha valaki elektronikus számlát fizet, 20-áig rendezi tartozását, emellett maga jelenti be a villanyúra állását, összesen 7% kedvezményt kap. Az elmúlt héten 746 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek.

0: Nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérülttel. Mától vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági akció zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A rendőrség emlékeztet, vezetés közben a telefon használata akár 4-szeresére, bizonyos esetekben 20-szorosára is növelheti a baleset kockázatát. Telefon helyett figyelem az úton, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan borús időt jeleznek a meteorológusok, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A következő napokra is hasonló borús időt jeleznek az időjósok, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, a reggeli hőmérséklet 10 fok alatti lesz, a nappali csúcsok pedig 20 fok felettiek lesznek. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 215 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 mjeseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Es wurde reklam.

meu Deus.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

Október 6-a kedd van, ma a fokozott közlekedési ellenőrzés kezdődik. A tudomány világában kihirdették az idei orvosi Nobel-díjasokat, és egy szlovéniai gleccser sorsa miatt is aggódnak a kutatók. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít, kezdjük az utakon. Az elmúlt héten Szerbia útjain 746 közlekedési baleset történt, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérültet. Vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A figyelmeztetés egyszerű: telefon helyett figyelem az úton. Hideg reggel, meleg délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett le a levegő, köd és gyenge talajmenti fagy is előfordulhatott, napközben azonban sok napsütésre és akár 24-28 fokra számíthatunk. Vagyis reggel kabát, délután pedig könnyen felmerülhet a kérdés, minek hoztuk magunkkal. És fénnyel irányítani az idegsejteket, ezért járt az orvosi Nobel-díj. Az idei orvosi Nobel-díjat Karl Deiserot, Peter Hegermann és George Nagel kapta az optogenetikai területen végzett úttörő munkájáért. Az eljárás lényege leegyszerűsítve az, hogy a kutatók fény segítségével képesek bizonyos idegsejtek működését rendkívül pontosan befolyásolni. A módszer fontos szerepet játszik az agy működésének kutatásában. Szlovéniában közben egy gleccserért aggódnak, a Triglav-hegy gleccsere egykor még síelőket is vonzott, már azonban csupán kisebb jégfoltok maradtak belőle. A kutatók szerint a megmaradt jég rendkívül gyorsan fogy, így Szlovénia egyik legismertebb természeti képződménye hamarosan teljesen eltűnhet. A nap jó híre ma a tudomány világából érkezik, az idei orvosi Nobel-díj mögött álló kutatások ismét megmutatják, hogy egy merész ötletből idővel olyan módszer születhet, amely teljesen új lehetőségeket nyit az emberi szervezet megértésében. És végül a panda mosoly, miért nem telefonál a sofőr vezetés közben, mert tudja, hogy az útnak nincs visszahívás gombja. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít, szép keddet, jó munkát és balesetmentes közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: was bleeding.
1: Dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Harmadik hónapja emelkednek az élelmiszerárak a világpiacon. Az ENSZ élelmiszerügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint szeptemberben 1,5%-kal nőtt az élelmiszerár index. A legnagyobb drágulás a gabonaféléknél volt, áruk egy hónap alatt több mint 5%-kal emelkedett. A búza 6,3%-kal drágult, ami 2023. augusztusa óta a legmagasabb szint. A kukorica ára 5,6%-kal nőtt. Emelkedett a cukor és a növényi olajok ára is, miközben a hús 1,1%-kal olcsóbb lett. Az index egy év alatt 5,8%-kal emelkedett, ugyanakkor még mindig 15%-kal elmarad a 2022. márciusában felállított rekordtól. Csalók állnak az állami befektetési projekt mögött. Nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Sinisa Mali ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztót ért át elektronikus villanyszámlára. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt is kaphatnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A szerbiai villanygazdaság ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Ha valaki elektronikus számlát fizet, 20-áig rendezi tartozását, emellett maga jelenti be a villanyúra állását, összesen 7% kedvezményt kap. Az elmúlt héten 746 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérülttel. Mától vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági akció zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A rendőrség emlékeztet, vezetés közben a telefon használata akár 4-szeresére, bizonyos esetekben 20-szorosára is növelheti a baleset kockázatát. Telefon helyett figyelem az úton, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan borús időt jeleznek a meteorológusok, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A következő napokra is hasonló borús időt jeleznek az időjósok, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, a reggeli hőmérséklet 10 fok alatti lesz, a nappali csúcsok pedig 20 fok felettiek lesznek. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 215 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökken.

Lehet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: sve. Dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
3: Új helyszín, fergeteges hangulat november 7-én a Tandarítanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpon alulról a Homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás, a jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarítanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
4: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Most pedig következik a mai nap kérdése. Mi kérdeztünk, önök válaszoltak, mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek. Ildikó a következő üzenetet küldte. A lányom csak úgy rám ír napközben, hogy anya, szeretlek, semmi más. Nekem az egész napomat megszépítette. Tamás is írt nekünk Zentáról. A szomszéd reggel áthozott két friss pogácsát, azt mondta, túl sokat sütött. Szerintem direkt nekem sütötte. Réka is írt nekünk, egy idegen előre engedett a pénztárnál, mert csak két dolgot vettem. Apróság, de olyan kedvesen tette, hogy jól esett. József is írt nekünk Adáról, az unokám felhívott csak azért, hogy megkérdezzem, mit csinálok. Na, az ilyen telefonért érdemes nagypapának lenni. Anikó a következő üzenetet küldte, egy kolléganőm letett elém egy kávét, amikor láttam, milyen napom van. Nem kérdezgetett, csak annyit mondott, ezt most itt meg. És van hallgatónk, aki név nélkül a következő üzenetet küldte, egy ölelés, ráadásul pont attól, akitől akkor a legjobban szükségem volt rá. Néha tényleg ennyi. Egy üzenet, két pogácsa, egy kávé, egy ölelés apróságnak tűnik, de lehet, hogy valakinek éppen ez lesz a nap legszebb pillanata. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

Mon bon, mon bon, mon bon.

Október 6-a kedd van, ma a fokozott közlekedési ellenőrzés kezdődik. A tudomány világában kihirdették az idei orvosi Nobel-díjasokat, és egy szlovéniai gleccser sorsa miatt is aggódnak a kutatók. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít, kezdjük az utakon. Az elmúlt héten Szerbia útjain 746 közlekedési baleset történt, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérültet. Vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A figyelmeztetés egyszerű, telefon helyett figyelem az úton. Hideg reggel, meleg délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett le a levegő, köd és gyenge talajmenti fagy is előfordulhatott, napközben azonban sok napsütésre és akár 24-28 fokra számíthatunk. Vagyis reggel kabát, délután pedig könnyen felmerülhet a kérdés, minek hoztuk magunkkal. És fénnyel irányítani az idegsejteket, ezért járt az orvosi Nobel-díj. Az idei orvosi Nobel-díjat Karl Deiserot, Peter Hegermann és George Nagel kapta az optogenetikai területen végzett úttörő munkájáért. Az eljárás lényege leegyszerűsítve az, hogy a kutatók fény segítségével képesek bizonyos idegsejtek működését rendkívül pontosan befolyásolni. A módszer fontos szerepet játszik az agy működésének kutatásában. Szlovéniában közben egy gleccserért aggódnak, a Triglav-hegy gleccsere egykor még síelőket is vonzott, már azonban csupán kisebb jégfoltok maradtak belőle. A kutatók szerint a megmaradt jég rendkívül gyorsan fogy, így Szlovénia egyik legismertebb természeti képződménye hamarosan teljesen eltűnhet. A nap jó híre ma a tudomány világából érkezik, az idei orvosi Nobel-díj mögött álló kutatások ismét megmutatják, hogy egy merész ötletből idővel olyan módszer születhet, amely teljesen új lehetőségeket nyit az emberi szervezet megértésében. És végül a panda mosoly, miért nem telefonál a sofőr vezetés közben, mert tudja, hogy az útnak nincs visszahívás gombja. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít, szép keddet, jó munkát és balesetmentes közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.

Októberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Harmadik hónapja emelkednek az élelmiszerárak a világpiacon. Az ENSZ élelmiszerügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint szeptemberben 1,5%-kal nőtt az élelmiszerár index. A legnagyobb drágulás a gabonaféléknél volt, áruk egy hónap alatt több mint 5%-kal emelkedett. A búza 6,3%-kal drágult, ami 2023. augusztusa óta a legmagasabb szint. A kukorica ára 5,6%-kal nőtt. Emelkedett a cukor és a növényi olajok ára is, miközben a hús 1,1%-kal olcsóbb lett.

0: A minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Sinisa a máli ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át elektronikus villanyszámlára. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt is kaphatnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A szerbiai villanygazdaság ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Ha valaki elektronikus számlát fizet, 20-áig rendezi tartozását, emellett maga jelenti be a villanyóra állását, összesen 7% kedvezményt kap. Az elmúlt héten 746 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérülttel. Mától vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági akció zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A rendőrség emlékeztet, vezetés közben a telefon használata akár 4-szeresére, bizonyos esetekben 20-szorosára is növelheti a baleset kockázatát. Telefon helyett figyelem az úton, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan borús időt jeleznek a meteorológusok, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A következő napokra is hasonló borús időt jeleznek az időjósok, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, a reggeli hőmérséklet 10 fok alatti lesz, a nappali csúcsok pedig 20 fok felettiek lesznek. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 215 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Most pedig következik a mai nap kérdése. Mi kérdeztünk, önök válaszoltak, mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek. Ildikó a következő üzenetet küldte. A lányom csak úgy rám ír napközben, hogy anya, szeretlek, semmi más. Nekem az egész napomat megszépítette. Tamás is írt nekünk Zentáról. A szomszéd reggel áthozott 2 friss pogácsát, azt mondta, túl sokat sütött. Szerintem direkt nekem sütötte. Réka is írt nekünk, egy idegen előre engedett a pénztárnál, mert csak 2 dolgot vettem. Apróság, de olyan kedvesen tette, hogy jól esett. József is írt nekünk Adáról, az unokám felhívott csak azért, hogy megkérdezzem, mit csinálok. Na, az ilyen telefonért érdemes nagypapának lenni. Anikó a következő üzenetet küldte, egy kolléganőm letett elém egy kávét, amikor láttam, milyen napom van. Nem kérdezgetett, csak annyit mondott, ezt most itt meg. És van hallgatónk, aki név nélkül a következő üzenetet küldte, egy ölelés, ráadásul pont attól, akitől akkor a legjobban szükségem volt rá. Néha tényleg ennyi. Egy üzenet, 2 pogácsa, egy kávé, egy ölelés apróságnak tűnik, de lehet, hogy valakinek éppen ez lesz a nap legszebb pillanata. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Októberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austhotelm Szirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, Andrea vagyok, és kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádióban, az FM 103,5-ön. A kedd nagy részét már magunk mögött hagytuk, úgyhogy most néhány percre lassítsunk egy kicsit, és nézzük meg, mit hozott a mai Tisza hangja. Reggel egy egyszerű gondolattal indítottuk a napot, nem kell mindig nagy dolgokra várnunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Néha egy egészen apró pillanatból lesz a nap legszebb része, és innen érkezett a nap kérdése is, mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek. Egy kávé, amit valaki elkészített nekünk, egy váratlan üzenet, egy ölelés, egy kedves mondat, vagy talán csak annyi, hogy valaki megkérdezte, hogy vagy, és tényleg érdekelte a válasz. Furcsa, hogy sokszor a nagy dolgokat várjuk, miközben végül ezek az egészen kicsi pillanatok maradnak meg bennünk. A konyhai kalandokban ma Bácskában maradtunk, és egy olyan ételt készítettünk, amelynél már főzés közben komoly veszélybe kerül a friss kenyér. Bácskai káposzta került az asztalra, savanyú káposzta, sertéshús, füstölt szalonna, kolbász, hagyma, paprika, babérlevél és sok-sok lassú főzés. A panta csavar pedig egy kanál tejföl, egy kevés petrezselyem és annak, aki szereti, csípős, sült paprika, és

0: egy régi történet, és ilyenkor szoktuk azt mondani, te jó ég, ezt én mennyit hallgattam. Azt viszont, hogy pontosan hány éve volt, továbbra sem számoljuk ki. Ez a Tisza hangja hivatalos önvédelmi szabálya. Időgépet is indítottunk, hiszen megnéztük, mi minden kötődik október 6-ához. 1927-ben ezen a napon mutatták be New Yorkban a Jazz Énekes című filmet, amely a hangos film történetének egyik nagy mérföldköve lett. 1993-ban Michael Jordan jelentette be első visszavonulását a profi kosárlabdától. 2010. október 6-án pedig elindult az Instagram, vagyis mindössze 16 éve még létezett egy különös világ, amelyben az ember leült egy étteremben, megkapta az ételt, és egyszerűen megette, anélkül, hogy előtte lefényképezte volna. A Szépség és Egészség percekben ma arra kerestük a választ, hogy miért nem hat ugyanaz a gyógyszer mindenkire egyformán. A válasz röviden, mert mi sem vagyunk egyformák. Számíthat az életkor, a genetikai háttér, a máj és a vese működése, az egészségi állapot és az is, hogy milyen más gyógyszereket vagy készítményeket szedünk. Ezért nem jó tanács az, hogy nekem bevált, vegyél be te is egyet. A mai panda szabályunk pedig így szól. A gyógyszer nem pulóver, attól, hogy nekem jó, még nem biztos, hogy neked is jó lesz. Ha a felírt gyógyszer nem megfelelően hat vagy mellékhatást tapasztalunk, ne változtassunk önkényesen az adagján, hanem beszéljünk orvossal vagy gyógyszerésszel. Aztán megérkeztek a csillagok is a horoszkóp panda módra rovatban. Volt, akinek ma türelmet ajánlottak, másnak döntést, megint másnak azt, hogy ne építsen 3 évados sorozatot egyetlen rövid üzenetből. A nyilasnál pedig a csillagok valamiért megint romantikus kedvükben voltak. Azt üzenték, ami valódi, annak nem kell minden percben bizonyítania, hogy létezik. Ennél többet most délután sem mondhatok, a nyilasok majd tudják, mit kezdjenek vele. A divatpercekben ma nem új ruhát vásároltunk, inkább elővettük azt, ami talán már ott lapul a szekrényben. A kendők és a brossok ismét remek eszközök arra, hogy egy egyszerű blézernek, pulóvernek vagy kabátnak egészen más karaktert adjunk, és megszületett a nap egyik fontos divatfelismerése is. Ha találunk a fiók mélyén egy 20 éves kendőt, az nem régi. A biztosítási percekben ma azt a bosszantó helyzetet vettük elő, amikor visszaérünk a parkoló autónkhoz, és egy friss karcolás vagy horpadás vár bennünket. A károkozónak viszont hűlt helye. Ilyenkor fontos, hogy dokumentáljuk a sérülést, készítsünk fényképeket, nézzük meg, lehetett-e szemtanú vagy kamera a közelben, és a helyzettől függően egyeztessük a rendőrséggel, illetve mielőbb jelentsük a kárt a biztosítónak. Hogy milyen térítésre számíthatunk, mindig az adott biztosítástól és annak feltételeitől függ. És lassan elérkeztünk a mai délutáni magazin végére. Ha egyetlen gondolatot vinnének magukkal ebből a néhány percből, legyen talán a reggeli kérdésünk. Mi volt mostanában az az apró dolog, ami váratlanul nagyon jól esett? És ha eszükbe jutott valaki, talán ne csak gondoljanak rá. Legyenek ma önök valaki másnak az a bizonyos apró, váratlanul jól eső pillanat. Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották itt a Panda Rádióban. De most még véletlenül se nyúljanak a rádióhoz. Mára eleget beszéltünk a gyógyszerről, biztosításról, divatról és arról is, mit üzennek a csillagok, most következzen valami, aminek a mellékhatása reményeink szerint kizárólag a nevetés. Helyezkedjenek el kényelmesen, jön a kabaré!
1: Nemrégiben Ferivel fellépni mentünk, és a 4-es úton belefutottunk egy igazoltatásba. A rendőr benézett az ablakon, és mielőtt kérte volna tőlem az iratokat, elkerekedett a szeme, ránk nézett, és csak ennyit mondott.
2: Ja, baginacsa, menjenek tovább!
1: Mivel nem volt nálam a forgalmim, és a jogosítvány se, ezért nem vitatkoztam vele, hanem éltem a lehetőséggel. Persze nem minden igazoltatás megy ilyen zökkenőmentesen, pláne akkor, ha a sofőr minden téren felhívja magára a járt figyelmét.
2: Én leszek a rendőr. Mert olyan értelmes az arcom.
1: Halló? Imre bátyám? Igen, én vagyok, igen. Á, nem történt semmi említésre méltó, csak itt az M7-esen a belső sávban megállítottam egy kamiont. Igen. Hát, megállt hozzá közel néhány autó. Igen. Hát, közelebb, annál is közelebb. Neki ment, így is lehetett volna. Hát nem tudom pontosan, mennyi Budaörstől Siófokig, mintha jól emlékszek. Igen. Jó.

0: van, Imre bá, minden rendben van? Család? Jó. Kedves feleség, az is jó. Imre bá, a ház rendben van? Na, csak azért kérdem, mert reggel kaptam egy névtelen hívást, hogy este 6-kor fölrobbantják Imre bátyám még házat. Na, persze nem vettem komolyan meg, már különben is. Már 7 óra van, nem lehet semmi baj. Ma kellett előreállítani az órákat egy órával. Értem? Halló? Imre bá? Halló? Nézd már, milyen szép idő van itt, ott meg dörög az ég. No, végre, hogy megálltunk. Mit gondol, még kör az a zseblámpám, hogy ki hűljön?
1: Elnézést, nem láttam.
0: Azt nem csodálom ezzel a szódás üveggel a fején. Hanyas ez a szemüveg?
1: 97-es.
0: Tessék.
1: Egészen pontosan 97. márciusi, akkor vettem.
0: Aztán tudja, hogy miért állítottam meg?
1: Maga állított meg. Azt hittem a fék.
0: Nagyon vicces. Azért állítottam meg, mert egy sarokkal lejjebb áthajtott a pirosom.
1: De hát ott nem is volt lámpa.
0: Lámpa nem volt, de a piroska néni, igen. Ráadásul ott álltak a kollégák a trafipaxsal is. Tudja, hogy gyorsan hajtott?
1: Igen, mennyivel mentem?
0: Azt nem tudjuk, mert nem érte utol magát a lézer. Milyen autó ez?
1: Fogalmam sincs, tegnap óta van, meg kártyán nyertem egy Han Solo nevű fazontot.
0: Na mindegy, egy dolgot mindjárt az elején meg kell, hogy állapítsak, az ön gumia igen puhák.
1: Honnan tudja?
0: Azt kérem, onnan tudom, hogy a lábfejemen áll. Nem érdekes, a sógorom bohóc, majd hordom az ő cipőjét. Tessék kiszállni a gépjárműből.
1: Ja, egy fél pillanat, csak az a baj, hogy itt nézze, valamitől...
0: Szerintem is marha jól mutat majd az üléssel a hátán, de ha kikapcsolna a biztonságért, egyszerűbb lenne. Dobja le az igazolványát a földre.
1: Dobjam le, minek?
0: Minek? Fölvegyem a személyadatait, minek már? Na jó van.
1: Tessék, parancsol.
0: Nem kell, tartsa meg. Fejből. Neve?
1: Nem nevetek.
0: Hogy győzött volna a fogamzás gátló? Azt kérdeztem, hogy hívják?
1: Engem?
0: Nem, anyádat.
1: Ja. Korpa Emília.
0: Ide figyelj, megmondod a neved, vagy rád mászok, mint kanosszarvas a Viledára, te.
1: Muflom Mennyhért.
0: Na végre. Születési hely, idő...
1: Budapest, és 7 óra múlt 5 perccel.
0: Megöllek, te szemét. No. Tessék, velem jönni, nyissa ki a csomagtartót. Első segélydoboz van.
1: Ott van, tessék, nézd.
0: Látom, ez tényleg a világ legelső segélydoboza. Kitől kapta, Zsivágó doktortól? Cserélje ki, már rég nem használunk piócákat. Élelmes az állampolgár. Magának is azóta van elakadási jelző háromszöge, mióta kidöntött egy elsőbség adástáblát. Mi?
1: Igyekszik az ember.
0: Na, nézzük tovább. Ejjjj, már milyen koszos ez a rendszámtábla. Ha letörölnénk, akkor azt mit látnánk?
1: A lökhárítót.
0: Szóval a rendszámtáblája sincs. Hol van?
1: Fiamnál.
0: És hol a fia?
1: Számháborúzni ment.
0: A kosztól még az autó se látszik. Riasztó van benne?
1: Csak ha benne ül a felesége.
0: Aztán, ha meg ellopják, nekünk kell megkeresni. Legalább kaszkó van?
1: Igen, a házunkkal szemben ott szoktunk bevásárolni. Nagyon jó a márványsajt.
0: Az Tesco maga evolúciós félreértés. Gyanús maga nekem. Lejjen csak rám.
1: Le.
0: Mit vacsorázott maga? Borsze szégő? Bevissza magát egy vérvételről, dalra fakadnak a kémcsövekem. Ennyi szabálysértés után közlöm, hogy el fogom venni a jogosítványát.
1: De ezt ne tessék velem csinálni. Ne, hát én nekem sietnem kell az iskolába, mert órám lesz.
0: Engem nem érdekel, hogy siet, akkor is elveszem.
1: De nekem órám van.
0: Nem érdekel, hogy órája van, különben is, ha maga tanár nem engedik be ilyen részegen az iskolába.
1: Nem is vagyok tanár.
0: Hát akkor meg mi az, hogy órája van?
1: Most tanulok vezetni.

0: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarítanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpal alulról a homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarítanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
1: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Samo za ST Cable korisnike do 9 meseci besplatne usluge. Za još bolju pokrivenost internetom u vašoj kući izaberite Home Wi-Fi. Od podruma do krova, od garaže do bašte, internet će vam biti jak i stabilan gde god da ste. Home Wi-Fi, internet signal koji pokriva sve. stcable.tv.
1: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Októberi kínálatunk a zentai Rommel-üzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg-os 3600 dinár darabja, lazúr festék 2,5 liter 1368 dinár darabja, viaszos lazúr festék 0,75 liter 587 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Harmadik hónapja emelkednek az élelmiszerárak a világpiacon. Az ENSZ élelmiszerügyi és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint szeptemberben 1,5%-kal nőtt az élelmiszerár index. A legnagyobb drágulás a gabonaféléknél volt, áruk egy hónap alatt több mint 5%-kal emelkedett. A búza 6,3%-kal drágult, ami 2023. augusztusa óta a legmagasabb szint. A kukorica ára 5,6%-kal nőtt. Emelkedett a cukor és a növényi olajok ára is, miközben a hús 1,1%-kal olcsóbb lett. Az index egy év alatt 5,8%-kal emelkedett, ugyanakkor még mindig 15%-kal elmarad a 2022. márciusában felállított rekordtól. Csalók állnak az állami befektetési projekt mögött, nem létezik olyan befektetési platform, amelynek működését a szerbiai pénzügyminisztérium támogatja. Azok a megkeresések, amelyek arra ösztönzik a polgárokat, hogy pénzt fektessenek be egy világbörzén futó állami befektetési projektként bemutatott platformba, csalások, áll a minisztérium közleményében. Az elmúlt napokban a csalók e-mailben próbálják felvenni a kapcsolatot a polgárokkal. A levélben az áll, hogy a befektetési projekt az Európai Unió és a szerbiai pénzügyminisztérium együttműködésében jött létre. A polgárok megtévesztése érdekében visszaéltek a minisztérium adataival, valamint Színes a Máli ügyvezető pénzügyminiszter képmásával. A minisztérium illetékesei arra kérik a lakosokat, hogy aki hasonló üzenetet kap, jelentse azt az illetékes hatóságoknak. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át elektronikus villanyszámlára. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt is kaphatnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A szerbiai villanygazdaság ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Ha valaki elektronikus számlát fizet 20-áig rendezi tartozását,

0: szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A rendőrség emlékeztet, vezetés közben a telefon használata akár négyszeresére, bizonyos esetekben 20-szorosára is növelheti a baleset kockázatát. Telefon helyett figyelem az úton, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan borús időt jeleznek a meteorológusok, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 26 Celsius fok körül alakul. A következő napokra is hasonló borús időt jeleznek az időjósok, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, a reggeli hőmérséklet 10 fok alatti lesz, a nappali csúcsok pedig 20 fok felettiek lesznek. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 215 cm magas. A mai napon sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
2: Good you came is my name.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Október 6-a kedd van, ma fokozott közlekedési ellenőrzés kezdődik. A tudomány világában kihirdették az idei orvosi Nobel-díjasokat, és egy szlovéniai gleccser sorsa miatt is aggódnak a kutatók. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít, kezdjük az utakon. Az elmúlt héten Szerbia útjain 746 közlekedési baleset történt, amelyekben 11-en életüket vesztették, 389-en pedig megsérültek. A nagykikintai rendőrkapitányság területén 7 balesetet jegyeztek fel, 4 sérültet. Vasárnapig nemzetközi közlekedésbiztonsági ellenőrzés zajlik Szerbiában és további 33 európai országban. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik. A figyelmeztetés egyszerű, telefon helyett figyelem az úton. Hideg reggel, meleg délután, ma reggel helyenként -2 fokig hűlhetett le a levegő, köd és gyenge talajmenti fagy is előfordulhatott, napközben azonban sok napsütésre és akár 24-28 fokra számíthatunk. Vagyis reggel kabát, délután pedig könnyen felmerülhet a kérdés, minek hoztuk magunkkal. És fénnyel irányítani az idegsejteket, ezért járt az orvosi Nobel-díj. Az idei orvosi Nobel-díjat Karl Deiserot, Peter Hegermann és George Nagel kapta az optogenetikai területen végzett úttörő munkájáért. Az eljárás lényege leegyszerűsítve az, hogy a kutatók fény segítségével képesek bizonyos idegsejtek működését rendkívül pontosan befolyásolni. A módszer fontos szerepet játszik az agy működésének kutatásában. Szlovéniában közben egy gleccserért aggódnak, a Triglav-hegy gleccsere egykor még síelőket is vonzott, már azonban csupán kisebb jégfoltok maradtak belőle. A kutatók szerint a megmaradt jég rendkívül gyorsan fogy, így Szlovénia egyik legismertebb természeti képződménye hamarosan teljesen eltűnhet. A nap jó híre ma a tudomány világából érkezik, az idei orvosi Nobel-díj mögött álló kutatások ismét megmutatják, hogy egy merész ötletből idővel olyan módszer születhet, amely teljesen új lehetőségeket nyit az emberi szervezet megértésében. És végül a panda mosoly, miért nem telefonál a sofőr vezetés közben? Mert tudja, hogy az útnak nincs visszahívás gombja. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít, szép keddet, jó munkát és balesetmentes közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Álmaink kéklőlegény, gyümös fájunk tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém.
2: Új helyszín, fergeteges hangulat. November 7-én a Tandarritanyán vár mindenkit a 4. nemzetközi pálinka bál. A talpalával úrról a homokúra együttes gondoskodik, az asztalokra pedig raguleves, négyféle sült, sós sütemény és házi rétes kerül. És hogy teljes legyen az este, korlátlan italfogyasztás. A jegyára 3800 dinár, ráadásul érdemes szerencsét próbálni. A főnyeremény és a második díj is Zlatibori üdülés. November 7-én Tandarritanya, pálinka bál, ahol garantált a jó hangulat.
3: Jelentkezni a 064 132 52 24-es telefonszámon.

0: Továbbra is várja vásárlói Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Ez volt a reklám.
2: Story. Locker.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

most pedig következik a mai nap kérdésre. Mi kérdeztünk, önök válaszoltak, mi az az apró dolog, ami mostanában váratlanul nagyon jól esett önnek. Ildikó a következő üzenetet küldte: a lányom csak úgy rám ír napközben, hogy anya, szeretlek, semmi más. Nekem az egész napomat megszépítette. Tamás is írt nekünk Zentáról: a szomszéd reggel áthozott 2 friss pogácsát, azt mondta, túl sokat sütött, szerintem direkt nekem sütötte. Réka is írt nekünk: egy idegen előre engedett a pénztárnál, mert csak 2 dolgot vettem. Apróság, de olyan kedvesen tette, hogy jól esett. József is írt nekünk Adáról: az unokám felhívott csak azért, hogy megkérdezze, mit csinálok, na az ilyen telefonért érdemes nagypapának lenni. Anikó a következő üzenetet küldte: egy kolléganőm letett elém egy kávét, amikor láttam, milyen napom van, nem kérdezgetett, csak annyit mondott, ezt most itt meg. És van hallgatónk, aki név nélkül a következő üzenetet küldte: egy ölelés, ráadásul pont attól, akitől akkor a legjobban szükségem volt rá. Néha tényleg ennyi. Egy üzenet, 2 pogácsa, egy kávé, egy ölelés apróságnak tűnik, de lehet, hogy valakinek éppen ez lesz a nap legszebb pillanata. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 3-5-5.
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Hit Music.
0: Panda Rádió.

0: Podcast. Honda Rádió.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Me. Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.